Hulk, grazie che sei bene. Kedvesért, de ím és üröim, szép estet kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Madame et messieurs, bonne audition avec moi. Très bien. Je vous comprends la question.